0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

na rozsúfri. Rúzsicske, rúzsicske, peknye, prekvitajú. Kipszígyó csendzen, okányeszre hajú. Ajászom, tak pirig, peknye, prekvitala. Kipszom, szajám, miliszke, bónyek, nyebala. Zana, hajtak, miliszana, hajtak, sem.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 6-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Dobro jutro, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Srdačno vas pozdravljamo u dvosatnoj emisiji na hrvatskom jeziku. U današnjem programu predstavljamo dugogodišnju suradnju grada Karlovca i Hrvatske zajednice u Budimpešti, zahvaljujući kojoj su ovog ljeta na Balatonu boravila djeca iz Karlovca. Donosimo pregled najnovijeg broja hrvatskog glasnika. Iz našeg arhiva pak izdvajamo prilog o Hrvatima koji su se iz podravskih naselja doselili u Barču i postali vrijedan dio života tog grada, te javljamo se i rubrikom četvrtkom u sklopu koje izdvajamo prilog iz emisije Hrvatskog radija. Današnje sadržaje pripremile su Renata Balatinac i Branka Pavić-Plažetin, te urednik i voditelj emisije Andrija Pavleković. Za tonskim je stolom Ladislav Strasser. Ostanite s nama u sljedeća dva sata. Želimo vam ugodno jutro i dobar prijem.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Slezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Hangok, lépések, színek. Mai műsorunkban három fiatal művészt ismerhetnek meg. Elsőként bemutatjuk Duka László jazzhegedűst, azután Boda Péter énekes táncossal találkozunk, végül, de nem utolsó sorban pedig Bódi Barbara festőművész otthonába látogatunk el.

0: Laci, picit mesélj már magadról, hogy zenész családból származol?
1: Édesapám ugye Duka Attila zongorista volt, sajnos már 3 éve elköltözött a más világra. Abban az időben, amikor ő fiatal volt, ő hozzá jártak a, úgymond a nagyok, a zenészek, így ugye muzsikálás után elmentek, ugye beültek a bárba, megittak egy-két italt, ott apu zongorázott, énekelt, ugye mert bárzongorista, énekes volt. És van a nagybátyám, ő a Duka Norbert, a bőgőművész. Nekem a nagypapám volt igazából, aki nagyon ismert volt. A Duka Laci, ugyanúgy hívták, mint engem. És ő cigányzenész volt. Idősebb Járóka Sándorral játszott, Toki Horváth Gyulával, és még rengeteg régi nagy neves primásokkal. Anyai részről is nagyon sok zenész családtagom van. Például a nagybátyám, ő Bíró Antal, ő is zongorista, és óceánjáró hajókon szokott zenélni.
0: Akkor nem volt kérdés, hogy te zenész ember leszel.
1: Nem, hát ugye a bátyám van egy édes testvérem is, a Tibi, Duka Tibi, ő meg bőgős lett, úgyhogy az egész család ugye zenész, már visszamenőleg nem tudom hány évvel.
0: Laci, te hogy nem zongorista lettél?
1: Hát ez nálam nem volt kérdés, mert ugye hiába ugye apukám zongorista volt, de igazából nekem körülbelül 3 éves korom óta tudom, hogy én hegedűs akarok lenni. Apám vett nekem egy ilyen kis vas hegedűt, és azzal játszottam. Én mindig sírtam, amikor ment muzsikálni, fölöltözött. Én meg mindig mentem oda, hogy apu, én is akarok menni veled. Klasszikus zenét is tanultam, de a hagyományos cigány zenével kezdtem, úgymond, meg a jazzzel kezdtem. Kint laktunk Brüsszelbe, és ott ismertem meg egyébként Robi Lakatost is, és őtől letanultam. Régen úgy voltak ezek a szokás nálunk, zenész cigányoknál, hogy hát, hogyha van egy gyerek, akkor ugye beteszik egy zenekarba, mint tanuló. És akkor én ott voltam tanuló a Robinál, ugye így kezdődött. Hagyományos cigány zenekarba voltam, ugye a Robival. Apám ugye meg jazz zongorázott, és hát ugye az volt az érdekes, hogy 11 éves voltam, amikor elkezdtem hegedülni, és az már nagyon későnek számít. Utána hazajöttem, ugye, mert abban az időben még mi diszidáltunk.
0: És mennyi időt éltetek ki?
1: 17-et. Itthon zeneiskolába jártam, 1 év alatt raktam le a 6-ot. Felvételiztem a konziba, de hát ott kezdtem el igazából tanulni hegedülni, mert addig csak muzsikáltam. Tehát tudtam muzsikálni, de igazából semmi más nem tudtam. Nem tudtam, hogy milyen húrok vannak a hegedűn, milyen hangok, hogy kell, meg mit kell. Meg hát ugye jó tanárom is volt, a Bodonyi Pista bácsi, Isten nyugtassa őt. A Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, ő volt az egyik tanárom. Ő egy fantasztikus ember volt. Olyan lelke volt neki, meg annyira jól tudott tanítani.

0: legutóbb például Robi Lakatos jazz versenyt, azt te nyerted meg.
1: Egy nemzetközi improvizációs hegedű verseny volt, és igen, ez sikerült nekem megjelenni.
0: Kaptál egy szép hegedűt is fődíjként.
1: Igen, egy gyönyörű szép hegedűt kaptam a Fabien Gramtól.

0: Szóval most a zenekaroddal ezzel játszottál ezen a hegedűn.
1: Igen, ez a zenekar, ez a Budapest Gypsy Swing nevű zenekar, ez az egyik barátom, Illés Ferenc, gitáros, ő most nem volt itt, mert dolgozik. Ez a mi közös zenekarunk. Így együtt játszunk, itt is szoktunk játszani, meg a Dérinébe is minden vasárnap és minden kedden este. Ez a tököli étterem, de ez is megváltozott, már nem tököli, hanem szaletli étterem lett, és itt szoktunk, itt meg vasárnap szoktunk játszani, déltől háromig.
0: Zenekar tagjét mutasd már, de légy szíves.
1: A gitáros, ő egy francia, és úgy hívják, hogy Denis Passaland, a bőgős Molnár Péter, a dobos az Lakatos Becek Ernő, Illés Ferenc a gitáros, és én vagyok Hegedűs.

0: egy számot, ugyanúgy nem játszotok le sosem.
1: Hát nem nagyon. Nekünk az a jó, amikor látjuk, hogy a vendégeknek tetszik, amit játszunk, amikor látom, hogy esznek, beszélgetnek, akkor kicsit visszafogom magam, lassabb számot játszok. Az az érzés, az a kontaktus, az nagyon fontos. Voltam tanuló a Robinál, a Járókacsanyinál is, és azért ott azért nem csak muzsikálni tanították meg az embereket, akik ott voltak, hanem megtanították arról, hogy kell viselkedni, hogy kell nézni a vendégeket, mire kell figyelni, hogy kérdezem meg, hogy mit szeretne hallani, mit játszhatok.
0: Faci, hogy látod, a külföldiek vagy a magyarok kedvelik jobban ezt a stílust?
1: Ezt a fajta zenét, ezt a fajta cigány zenét, ez gypsy jazz, mondhatom, hogy ez mindenki szereti. Tehát külföldiek, magyarok imádják, mindenki táncol, mozog, tehát ez egy nem egy szomorú zene.

0: ugye több zenekarban is vagyok, vagyok a Tóth Vera kvártetben, vagyok a Kamarács Iván zenekarában is, meg vagyok ugye ezzel a Budapest Gypsy Swing zenekarral is, és ugye vannak, mindig vannak koncertek, vannak stúdiófelvételek. Az Isten irányítja az én életemet, meg szerintem mindenkiért. Nem játszottam körülbelül 15 évig, és más csináltam, mást kellett dolgoztam. Tehát nagyon rossz volt, hál' Istennek most már ez megváltozott, de akkor sok mindent megértettem, hogy ennyi. Még nem volt ott az ideje, és visszagondolva így, hogy most mesélem neked, örülök neki, mert hogyha eljött volna akkor valamilyen szerencse, vagy valamilyen nagy dolog az életemben, biztos vagyok benne, hogy elrontottam volna. És most már megbecsülök mindenkit, mindent, és mindenkinek megköszönök mindent, mert semmi sem természetes. Van egy csodálatos, szép kisfiam, 10 éves, Zsiduka Lacikának hívják.
1: És viszi tovább a hagyományokat?
0: Most ő is elkezdett tanulni hegedülni. Nagyon tehetséges, nagyon ügyes, amire nagyon büszke vagyok.
1: Azért nagyon fontos, hogy azt csinálhatod, amit szeretsz.
0: Ez igen, ez nagyon nagy dolog. Zenéből élek, ez nekem nagyon nagy boldogság és öröm. Ez nagyon jó.

0: Mesélj egy picit, hol is vagyunk most pontosan?
1: Mánfán vagyunk, 2012 óta lakunk itt. Nagyon szép kis baranyai község, Pécs és Komló között helyezkedik el.
0: És te ugye Pécsen dolgozol, akkor közel van.
1: Így van, így van. Úgyhogy 10 perc alatt benn vagyok a munkahelyemen a Gandhi gimnáziumban.
0: És ott mi is a feladatod?
1: A hagyományőrző csoportot vezetem, tanítom a gyerekeket.
0: De azt jelenti ének, tánc?
1: Ének, tánc, így van.

0: Mesélj egy picit a gyökereidről. Én törökszentmiklósi születésű vagyok, az Jászlikun-Szolnok megyébe van. Multikulti családból származom. Anyai ágról inkább a zsidó família, apai ágról pedig a cigány. Úgyhogy mind a két kultúrából nagyon sok mindent kaptam, amiért nagyon hálás vagyok nekik. Apai ág ugye a nagyanyám része Erdélyből jöttek át, az ő szülei. Nagyapai ág az pedig Békés megye, de az is érdekes, hogy ott Komárdi és Arad környékéről jöttek át, ott ők is Erdélyből. Ők inkább magukat lavutáromnak hívták, muzsikusnak.
1: Tehát zenészek voltak?
0: Igen, viszont beszéltek cigányul.
1: És hogy indult a te kultúrád és tevékenységed, vagyis az, hogy te elkezdtél cigány hagyományokkal foglalkozni?
0: Hát ez teljesen véletlenül. Nem akartam én ezzel különösebben foglalkozni. Majd én a törökszentmiklósi Miklós néptánc együttes beiratott be apám, hogy én magyar néptáncot tanuljak, és egy nagyon-nagyon kiváló mesterem volt a Gál András személyében, aki Máté Szalkáról költözött törökszentmiklós.

És hát ő felfigyelt arra, hogy valamilyen szinten én táncolgatok cigány táncot, és elküldött engem a Balázs Guszti táborába. Ez 89-ben volt. Hát a tánccal ott kezdtem el foglalkozni, tanulni.

0: Az az érdekes, hogy ez ilyen hobbi szint, még akkor is hobbi szinten volt, nagyon szerettem csinálni. Én állatorvos akartam lenni. Mezőgazdasági szakközépbe jelentkeztem, állattenyésztő szakra, ami sajnos az első év után tehát nem jött össze, el kellett mennem, szobafestő szakmát tanultam, el is végeztem, és aztán leérettségiztem, és felkerültem Budapestre, mint utcai szociális munkás. Az akkori kollégám, a Rostás Csabi, az Almási téri szabadidőközpontban volt mindig ilyen táncház, az ő segítségével tartottunk, hogy táncházat, ahol ugye zenélt a Rományi Róta együttes.
1: Régi idők.
0: Igen, és hát azok egy nagyon-nagyon jó időszak volt.
1: Ugye te nem csak táncolsz, te énekelsz is.
0: Na, ez is hobbi szinten kezdődött. Hát amit otthon hallottam, meg amit még apám is megmutatott, ilyen Wieg Rudolf gyűjtéseket, a régi Szalagos Magnon. Mámi is sokat énekelt nekem, mesélt, az ő dalait is nagyon-nagyon szerettem.

Hogyha valaki egy hallgatót elénekel, azt manapság nem sokan tudnak énekelni. Mert elfelejtik, hogy a hallgatót azt csak is szívből lehet énekelni. Érzelmekkel teli. És aztán rajtunk függ, hogy hogyan tudjuk továbbadni.

0: Inkább vidéken tanítottam az elmúlt 20-akárhány évben. Tehát Nógrád megyében, Borsod megyében, Jászlókunszolnok megyében, Baranyában.
1: Mi az, amit szem előtt tartasz tanításkor, amit szeretnél átadni?
0: A testtartás. Nem csak a lábunkkal, a kezünkkel is táncolunk, az egész tartással táncolunk. Tehát a páros tánc szabályai, hogyan védjük ki a nőnek a időzelbe támadását tánc közben, ezeket nem látjuk a mai táncosoknál, ezeket a gyönyörű szép játékokat egy páros táncnál. Megpróbálom úgy tanítani ezeket a táncokat, hogy ezt a diákok visszaadják. Nekem volt szerencsém nagyon jó táncosokkal együtt táncolni, illetve tanulni tőlük. Mivel Magyarország egyik leggazdagabb tánclépéseiben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigány tánc, és azon belül Nagyecsed és a vidéke, tehát persze, hogy azt tanítjuk.
1: Hogy látod a jövőjét ennek a dolognak? Tehát ha azt mondjuk, hogy cigány tánc, akkor merre tart, van a jövője?
0: Hát az az igazság, hogy néha jó lenne azt a régit is megtartani, ami megmaradt több száz éven keresztül, keveredtek a cigány tánc stílusok. Tehát itt látunk nagyon sok helyen gernyeszegi csingerállást, nagyecsedi tánclépésekkel keverve, Gábor cigány viseletbe. Tehát hol tartunk?
1: Tehát igazából semminek semmihez nincs már köze.
0: Nincs köze. Tehát összemosódtak ezek a kultúrák, a tánckultúra, viselet, népviselet. Tehát manapság nem látunk eredeti népviseletet, csak elvétve. Nem csak a táncot tanulj, a hagyományunkat is. Tehát amit a táncban, ahogy táncolunk, ki tudjuk fejezni. Akár az érzéseinket.
1: Mesélj egy pár szót még a családodról.
0: A feleségem egy beász cigány asszony, az anyanyelve a beász nyelv. Van két szép gyermekem, egy nagylányom, aki most Budapesten jár a közgazdasági tudományegyetemre, média és kommunikáció szakon, és azon belül is olasz nyelven hallgatja a különböző kurzusokat. Nagyon büszke vagyok rá. És van egy nagyfiam, aki 12. életévét betöltötte, mert most már nagyon-nagyon nagy ember, felnőtt férfi, jó tanuló, okos.
1: Milyennek láttad a beász cigány kultúrát, amikor te bekerültél a családba?
0: Nekem nagyon nagy hasonlóság van a olasz cigány kultúrához.
1: Egy hagyományait, nyelvét őrző zárt közösség, amely tipikus cigány szokásokat őriz.
0: Így van. Teljes mértékben a színvilágot nézzük, a gasztronómiát, ha nézzük. Ugye egy cigány népcsoport, vagy egy népcsoportot nem csak a nyelve alapján határozzuk meg, hanem nagyon sokféle vizsgálaton megy át.
1: De akkor mondhatjuk, hogy otthon érzed magad ebben a
0: közegben.
1: Én igen,
0: beász cigányoknál, én otthon érzem magam, cigányok között vagyok.

0: művészet számomra az angyalok összeesküvése a világ felett. Azt jelenti, hogy a látott valóságon túl valami magasabb rendű üzenetet közvetítsek. A vászon, olajfesték, fizikai érintésen túl valami olyan misztérium, olyan szellemi valóságot tudjak átadni az embereknek, amelyet ők érzékelnek, befogadnak, és ezáltal többé válhatnak. Olyan üzeneteket közvetítsek, amitől jobbá, többé válhatnak, sőt, jó esetben katartikus élményt is átélhetnek.
1: Itt vagyunk Budapesten, a 7. kerületben, a te otthonodban. Te itt is nőttél fel?
0: Budapesten születtem, de a 6. kerületben nőttem fel. Szép emlékeim vannak gyerekkoromból.
1: Az ugye is, te zenész cigány családból
0: igen,
1: származol?
0: Mikor apukám élt, még gyerekkoromban olyan ideális volt minden, mert apu egy neves zenész cigányember volt, Brácsás, az ő korosztálya még ismeri, Bódi Jenő.
1: Ez egyébként hatott aztán a te művészi alkotói életedre, hogy te ilyen gyökerekkel rendelkezel?
0: Hát arra emlékszem, hogy nagyon sűrűn zenéltek, sokat gyakoroltak. Az édesapám és a bátyám, és Járóka Sándor, Puka Károlyt, ezeket a
1: zenekarokat
0: hallgatták, igen, és akkor mindig gyakoroltak. Anyukám eközben mindig főzött, és akkor készült a nagyon sok finom ebéd, mert hogy anyukám meg szakács cukrász.
1: És te egyébként ezt a fajta tradíciót, ezt aztán megélted? Te az a hagyományos cigányasszony vagy?
0: Hát én nem, én mindig kilógtam a sorból. Tehát úgy igazából középső gyerekként nem sok feltűnést okoztam a családban, tehát nem voltam az a tipikus kis harsogó kislány, hanem aki inkább a rajzaiban élte meg jobban az őt ért érzéseket, jót, rosszat. Mindig ilyen élettel teli rajzaim voltak, így emlékeznek vissza tanáraim a munkáimra, és akkor így alakult, hogy engem ebben az irányba kezdtek el tanítatni, és ez sem volt jellemző az én közegemben.
1: Hogy igazából a lányokat tanítatták,
0: így
1: ugye?
0: Így van, és ráadásul még ilyen irányban, hogy művészetek. Fiam is és a lányom is már belekóstolt ebbe a művészvilágba.
1: De hogy igazából nekik nem ez lesz a pályájuk?
0: Nem, mert én egy kicsit racionálisabban is látom ezt a kérdést, mert én sem ebből élek, nem a hétköznapjaimat alkotja a művészet. A művészet az szívügyem és a misszióm egyike. Nem teszem ki a piac kihívásainak, tehát nem a megélhetésem forrása, hanem egy lelki szükségletem.
1: Amikor művészetről beszélünk, akkor általában azt is megemlítjük, hogy van egy mester, és van a tanítványa. A te életedben ki volt a mester?
0: Egerben az Eszterházi Károly Tanárképző Egyetemen, a rajzvizuális kommunikációs tanszéken, akkoriban tanszékvezető volt Nagy B. István. Ő hatott rám ez alatt a 4 éves egyetemi éveim alatt úgy, hogy úgy érzem, hogy nem csak a pedagógiai irányvonalban, hanem a művészet terén is jó instrukciókkal indított utamra. Az életem egyik nagyobb mérföldköve a Vigadóban történt, mikor egyéni kiállításom lehetett. És ugyanabban az időben a 3. emeletén Nagy B. Istvánnak volt egy nagyobb életmű kiállítása. Mikor felmentem a saját kiállításomra a 3. emeleti egykori tanáromnak a tárlatára, akkor olyan érzésem volt, mintha üzent volna számomra, hogy valamit jól csinálok, valahol jó úton vagyok.
1: Roma képzőművészek mennyire hatottak rád?
0: A diákéveim alatt már elkezdtem járni a roma autodidakta cigány táborokba, és ez egy nagyon érdekes megtapasztalás, egy művészi élmény volt számomra, hogy kijöttem az egyetem falai közül, ahol tényleg az ábrázolás lépcsőfokait végig kellett tanulni, és egy újabb környezetbe kerültünk, ahol mindezt az alkotók teljesen letörölték a színről, és abszolút az érzelmeiknek, a gondolataiknak, a kreativitásuknak adtak teret. ötvezetet, nagyon érdekes ötvezetet okozott számomra mindkét instrukció, mindaz akadémikus jellegű tanulási fázisok, és mindez a szabadabb autodidakta roma képzőművészeti instrukciók, ezek bennem nagyon sajátosan ötvözöttek.

0: Hogyan születik meg benned egy-egy alkotás?
1: Hát mindig különbözőképpen, de egy biztos, hogy már előre tudom, hogy mit szeretnék. Tehát látok egy üres vászlat, és már belelátom vizuálisan itt belül, hogy mit is szeretnék előhívni magamból. Tehát a főbb kompozíciós elemeket, azokat már látom, de mindig menet közben van egy nagyon izgalmas, improvizatív folyamat, amikor maga a festmény kicsit festi magát.
0: Tehát, van olyan, hogy álmodsz a képeiddel?
1: Igen, van olyan, hogy ébren vagyok, és akkor jönnek a képek, de álomszerű állapotba is jönnek. Vannak olyan alkotások, amelyek kapott üzenettel bírnak. Nem az én tudatom, hanem valami magasabb rendű valóságot próbálok közvetíteni, de van olyan festmény, amely pusztán csak egy emelkedettebb érzelmi állapotot szeretne kifejezni. Szerintem az a jó festmény, amelyben az alkotó maga szervesen, az érzelmi állapota, a gondolatai tényleg úgy elevenszerűen benne van. Az ő személyisége, karaktere, az ő karizmája, ha lehet így mondani.

0: mostani világ az mennyire inspirál téged?
1: Lehet azt mondani, hogy az alkotó emberre inspiráló jelleggel hat a visszavonulás, hogy újra magunkra találjunk, újra belülről tudjunk tényleg festeni, és ne a külső zaj és ártalmak vigyenek minket a felszínes megismeréshez.
0: Picit visszanézel az életed pályájára, akkor mit tudnál elmondani, és ugye figyelve az alkotásaidat, honnan indultál, és hova jutottál el?
1: Rájöttem, hogy nem kell senkinek igazából megfelelnem, csak is önmagamat kell úgy elfogadnom, szeretnem, ahogy vagyok, és a saját jókedvemre, megelégedésemre és örömömre kell, hogy alkossak és tegyek mindent, amit az élet adott nekem, többletet és lehetőségeket. És ez felment engem a versengés alól, tehát én nem lépek be a nagyvilág versengő piacába, nem lépek be ebbe az alá fölé rendelt hierarchikus rendszerbe, hanem élem a saját világomat megelégedettséggel, és ezt tudom javasolni másoknak is, főleg a fiataloknak, hogy minden érték már eleve bennük van, ezt próbálják felfedezni, kifejleszteni, és pozitívan megélni az élet minden területén, ahogy csak tudják.

0: Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Duka László jazzhegedűst, Boda Péter énekes táncost és Bódi Barbara festőművészt mutattuk be.
1: Az MR4 három szólamra című Roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
2: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió osko lovaritsko nacionálno glaso.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosajsunán perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Lecinne kiskörös eszke romaba butivar vorbinde, kerdasz tumári vója. Viagyeszó puro Jakab Rudi, Tajleszko Pral, Orostás Csabi kereni vója agyesz.
3: Habáre kada csávali,
4: ande dulmutáni luma píla száha menge csávagi szára száha urdon encsa.
3: Goda száhi sukár luma, pán sov törne romna janat pala urdon pala sarágli. Já száha me törne sávore számas, da száha menge rigate janat le romna, te kare pala kuldúsia. Anna menge hamakko kirávna, já szahválali szára száhle tégli tekerás. Szász akkor jába a móni, de napig tégla 50-60 filléri. Tehát lássáha menge po pánk sokszala, kínászáha menge bogó. Píra száhle gávan, já száha menge pelövöksönge rezuli te szóval, da száha rigáte császbalá mehle gázse múrrapján. Kanadike nám röszli ne sávale leszlám, annahle tigaite szegari szárak ukolnice gurándré. Lahedrouto slada, malabah duj král fatar chanahle šavore. Majloši sahko denu manda gado. Čas banahame píra sahle gáželo šanahamenge. Kera sahamenge buči saržana sas. Ta i sara sa palamaro čokri pe. Ja basa kanale romen ništi pe. Nam jo raju kavila. Muzare nele gážemole. Akkor jába szószáhamenge, szóval szápél ulici pél sáncúre, császban áham elgázse more. Kászáh bíre dugon, piáva száhamengó maz. Kászáh palamára csoklipe, pászáhamengő cegrámol, sászáhamet bíg-bígtáj bánkréne vorbi szára szájsipe, de ezt te hára, ningre száhle törne zsúlán vikátka, vikutka more, szárpégla pedé. De nahlár ma, császba száhé kávre, kama száhé kávre. Börsen cakana csirak hagyáhé kávre szá, keputér de száhle a tálúra korjába. Já sáh zsándó szír bomóre, ábra le szír bíz karáká, já száhle szá. Dújtri börcsirik ha száhé kávre száró, bám körná le rom. Lási szá, száháme pánk csóksela rom szamáháj, balvaler sáhve kere száháme moré. Na szaráká, Ja basi millió mikor nincs boldogság moré. De sukár számokra fel, szóta penáptuk el. De lumány kötes helyával a falpálé. Szárpenná lehke moré, vagy a rákosi rendszer moré. Akkor ja basi maszterna, hogy szakú kohorti múlra fel. Meg párnográfírlá moré moré. Tisztán rommizálá moré. Beleria szállé, póleszak. De moré, de lumány, hajj dalé. Să singa le fiam, por să le cocerou, să le cococa mizinați. Godola ca la geasa te teurans, ca ai și-o n-ahame răbă, mole, du-i tinge și n-a să le caști, de n-ahame bulbun rău. Geasa căre pale, că lasa hamare dilimata. Ducau n-ahame de că ducau n-ahame cu rau lângă ei. Pusau la hucos urăni de burdon. Să se ia gara de-am dăburdă, mole, mole. Tai să amagram nimă, răpreală. Tai și

0: i-a spus că rangure. Le ce
1: romni, mudar rostles. Ia, mudar, da, le da polgade mu ropa pomone. Tai la starna le le singare mu, pra ingrene handre. Hai son le amore rabole pula rama amore. Nachol dui trimber skai mu ken le havri mone. Tai mer la pecca chorro cotan del robi amore. Iva in tani che romni mudar da le singale na mu ropa po. Tága, de polabilem terpágodott hemke. Szúne, múgre papokke nagyon lassan manuszák, annyi busz elá, mone. Szúne, jahle, tága, de abilem begadít hem. A polkat kamule, gadem ali, sukar romni számole. Ta polkke tan abilem lamali a számole. Körgyile ma duj tincsalád uralatán mone, gatága, de mali. Kukoné, gamore, számúr, romok, tovol. O nega mogla prat da poligo do sa gilo gilo sa godu da polmone gada peti sailam apolgele le brami pamende gado nega le la la cianca fiam socor l'amore pingiare le cipeses
2: no
1: no more cat cabo che na na dur more po cha torna parto canaja la tare Gadone gakeral lela hegarable taikerla hele udvaro prekanate dikele urmi kana jalol kukochibez kai chankan more more more more venable kemore nigan sai sai kere tu gada venab dana mehla romna ha khala la konakele mugra khala la konakele pagado chibe dara ola pe karona more kai so vela la so chibe more dik chavale da pol more gado nigai per la rabo more beslah des ber faso da taga da mula peke asila chorole kochalado hertol le hodala de more Chag mugri furtia sa go do mole. Bexla, ke des bestai galata pai luma. Se tamen baktale chavale.
3: Maskarut no hullamo, ohto, erta, trin, ta yek, yek, ohto, ohto.

0: Lecinne kiskörös eszkerom abba butivar vorbinde, kedasz tumári vója. Vigyagyeszop huro Jakab Rudi, tajleszkop hral orostás Csabi kereni vója agyesz.
1: Önde murorak, szartainak tűnő múlé, szárgyának állna, tumár egyes. Sőnap kicsit túl jogosítva, anyika, sajt rá, de kukoló, mérik is annyira, kicsit kár.
2: Szíma, de a babaj buszárdás bers.
1: De a tónapba tud rá, de leburdolná, pire, helyuma.
2: Kukol bárok a lodás, a kár pirával leglászni, és lenne szíre.
1: Aj, májka, májka, de szolgadá már.
2: Rá, ne szvárek, annak a murodadingről, azt, hogy Pedro Masikardász, mangi, karink, tartizáte pirám.
1: Ide, ide, összevisszátok a szardikám. Ángyáttuk el, te szerzisztük el, mit akarja, múlni? Hány sunávk, amik lehet elromni?
2: Húgytjád az leg csorról, csor palapiszté.
1: Mindápa szakarja, hele búcsávoron szakadkak el.
2: Dallan, amely heli?
1: A dole tönnak öle, gódám, múlra, ha polmóni a kartuk, a búcsi kartuk, a vál, szadikám, kömis kisztú. Tönnak dehle, sávorral putkántok, kukol elenci.
2: Ci dau lucky. Pirovam le sastro mole bicava. Ai vale
1: cana cana mula ki bibi mul romni. De caborra ci de. Ci la ma ce jala da pre boi ardemle na ide vleske.
2: Ki ja sa smare sa le sastro ande i pun li ai prode sa stuke.
1: Ode luma sa coria ba fia, ma da vila gran cervo. A cana sai mara le pun li ando va tara po.
2: Pomitele pomante anesle.
1: Ai vorbim patutek cerrafia, am sarde.
2: De sarde. A pira mangeluma, vurdonenza, kiravle sastra biknavle, le hertii, kudal kartonuri.
1: Iga, iga.
2: Kudal bikna.

0: Le cinne kiskörös eszkerom abba butivar vorbinde, kerdas tumári vója. Viagyeszó puro Jakab Rudi, tajleszkopral orostás Csabi kereni vója agyesz.
1: Na kaputer nem tukodok a szavó, grasztári kászítuk, vagy bisgraszt.
2: De már nem kukokok, szálltelen árvasági potrögtön sem volt, mert kajmulán a háborúbú tumári bibi.
1: De kala vagy pásvardesbe, a kaputer
2: nem... Na kána, szállj politika, világ more, begyütt a politikával ez.
1: A Pestet bisáldatuk ki, a holokauszt.
2: A Pestet bizom, fiam.
1: Szódej.
2: A do gato simac. Gato voca, goda more.
1: A szódej lesz te chan.
2: Szóda csalán leves.
1: Csalán leves.
2: Csalán leves, bizony kirámna, lenne gondol gazdába
3: csodálva. Kod Rusia szaszmó, kod Ando Rusia szaszmó.
2: Csalán legyele szaszágodá.
4: Kanávile Rusia adre.
2: Mone, mone, mone, szóda románe zsúle szaszándó fundó márdele. Le Rusi penna lenge zsenka, zsenka.
3: Ande kalocsa csorva rompo. Tava pato sa se ruso hai romni popato.
2: Kate ka esa ale rusi po magyaror sa go sa rusi bizon dik fere pelende sa vero kaile. Sa rusi
1: de rusosi.
2: Ai vitu. Hai churde per rusi vitu.
1: Ai sa e ki muron ne nem za tovare ka te isa. Sa e ki
2: sa te so la pura sa gruso mon. Da kolia bala rusi. Ember kedina katene zulan sanadon.
1: Vorbi mage po maro rok pakaso po pista ka sas korosa san de Rusia
2: da go do pelando foksa go fiam le manastar de nyamci le rusinger dine
1: no so go so sas mai dur
2: me ci jana mole po vagoni sutta me do vagon ingerda me hai hai dale dale sacco te vigi do va vi rom fia
1: e pelen co do tisto sas tu pare shima katona
2: me cu coci man Kaj prinjara i dajara oda. Jane ležala.
3: Ajo, o korro biholko dolovasi sa s hirmondo.
2: Da perda kukla, ne he graham.

Kurkodongrikó rádió voszasz per románi síb. Pejek kurkodu var, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
0: A mikrofonnál Kreszta István.

Az imént egy nagyon rövid részletet hallhattak a Lupiluika Lancsási Surorile Osoyanusi Guz, vagyis Kalancsa farkasai az Osoyanu nővérek és Guz nevű csoport Téli Mese című koncertjéből. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztője Kreszta István vagyok. A mai adásunkban ennek a koncertnek az anyagából hallhatnak egy közel félórás ízelítőt. Az egész projekt lelke a basszusgitárosból lett zeneszerző és producer Alex Kalancsa, aki az utóbbi évtizedben szerzett nevet magának a moldovai köztársaságbeli és a romániai zenei életben. Akik egy kicsit is ismerik a moldovai népzenéből inspiráló kortárs pop és rockzenét, azonnal felismerik a hasonlóságot a már világhírű Dobšinj Dub zenéjével. Azonban a vájfülűek azt is hamar felfedezik, hogy Kalancsa sokkal mélyebben hatolt a román népzenébe és a zenei műfajok kombinálásába egyaránt, ami mögött hatalmas zenei tapasztalat és lelkesedés van. De mielőtt többet is megtudnánk Alex Kalancsáról, hallgassuk tovább a Téli Mese című koncert anyagát.

Alex Kalancsa producer, zeneszerző és basszusgitáros. A Moldovai Köztársaságban egy eldugott kis faluban nevelkedett, és szülei akaratának engedelmeskedve először a kisinyovi politechnikumba felvételizik, hogy mérnök legyen. Azonban 6 esztendős kora óta, amikor az egyik nagybátyja gitárt adott a kezébe, hatalmas zenei ambíciókat táplált, pedig 20 éves koráig kottát sem tudott olvasni. Titokban, hogy szülei ne tudják, bátyja cinkos segítségével átiratkozik a kisinyovi konzervatóriumba, ahol elméleti képzettségbeli hatalmas hiányosságait célra törő szorgalmával ellensúlyozza, amelynek meg is lett az eredménye. A konzervatórium elvégzése után egy jazzfúziós projekt basszusgitárosaként bejárta Európát, Ázsiát és Oroszországot, egy pop-rock projekttel folytatta, és fontos együttműködéseket valósított meg Los Angeles-i neves producerekkel, köztük Jack Joseph Puiggal. Egy interjúban azt mesélte, hogy ekkor megállt egy pillanatra, és elgondolkodott, hogy a nagybátyja gitárjától mekkora út vezetett a világhírű Puiggal való munkáig. De a sikerei ellenére két lábbal a földön maradva nem tévesztette szem elől a saját zenei ambícióit. Az Egyesült Államokból visszatérve a Moldovai Köztársaságban létrehozta a saját zenekarát, amely az ő nevét viseli, majd a Prutmenti minőségi zene referencia projektjévé válik. Tiszteleg az aranykor nagy művészei előtt a Memories of Love, Alex Kalancsa and Friends koncertekkel, és elkészíti a Szerencse öröme a táj horizontján című dokumentumfilmet. Ezt követően a Moldovai Köztársaság autentikus folklórja inspirálja. Számos sikeres együttműködést hoz létre a Leutári zenekarral, az Advahov testvérekkel, valamint különböző román szimfonikus zenekarokkal.

2016-ban jelent meg Alex Kalantzsa első saját készítésű albuma, amely a basszusgitár hangszerére összpontosít, Capricious Bass, vagyis Szeszélyes Basszus címmel. Az albumot azok a helyek inspirálták, ahol felnőtt a dalok, funk, folk, klasszikus és jazz hatásúak. Ezzel párhuzamosan létrehozza a Rupt Pop projektet, és több besszarábiai előadó producerévé is válik. 2017 végén születik meg legújabb projektje, amelyből a mai műsorunkban hallhatnak ízelítőt, az Alex Kalantzsa and Wolves, vagyis Alex Kalantzsa és a farkasok, amely a moldovai népzenére nagyon jellemző motívumokat, balladákat és történeteket hozza előtérbe a folklórral ötvözött kortárs ritmusok segítségével. A zenei stílus a rock, a trap és az autentikus városi folklór különös fúziója. Most pedig hallgassuk tovább a Téli Mese című koncertanyagukat.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez közeledve emlékeztetem önöket arra, hogy a mai Nemzetiségek zenéje adásában egy nagyon eredeti és különleges, a Moldovai Köztársaságban született és nevelkedett, de ma leginkább Romániában élő muzsikus és producer zenéjével és zenei hitvallásával ismerkedhettek meg. Alex Kalantsa kulturális sokkot keres mindenben és mindenhol. Nem számít, hány ember előtt játszik, a lényeg, hogy a közönségének tetszen az, amit hall. A zene számomra egy folyamatos játék a különböző műfajok között, vallja elszántan. A műsorunkból hátralévő néhány percben továbbra is a Téli Mese című koncertkörút zenei anyagából hallhatnak egy részletet. Kedves hallgatóink, az adás szerkesztőjét, Kreszta Istvánt hallották. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: A Voce Românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 5-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévleszerek hártumé romálé, noroksi szenetácsi buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Négy hang, 3 generáció, 2 kultúra, 1 család. Beszélgetés Farkas Ilonával, a Karaván Família együttes énekesével, hagyományokról, értékekről és zenéről. Farkas Ilona a Karaván Família együttes énekese. Egy olyan előadó, akinek életében a zene nem csupán hivatás, hanem a család, a hagyományok és az összetartozás természetes nyelve. Beszélgetésünkben felidézzük, hogyan indult az éneklés az életében, mit jelent számára a színpad, és miért tartja a legnagyobb ajándéknak, hogy férjével, gyermekeivel, ma pedig már legidősebb unokájával is együtt zenélhet. Hogyan indult a zenei pályafutásod, és mikor?
3: Közel 30 éve énekelek. Az első album, amin hallható vagyok, az a Romanyi Róta együtteshez köthető, ami 99-ben lett rögzítve, de már azelőtt is természetesen énekeltem.
2: Gyerekkorodban is ez már egy tudatos döntés volt, erre a pályára készültél, hogy énekes leszel?
3: Hát természetesen nem. Egy nagyon pici kis faluban nőttem föl, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyon kevesen laktak a kis faluban, és akkor volt ilyen, hogy jó ebédhez szól a nóta, és ott Bangó Margitot, meg Horváth Pistát természetesen láttuk a tévében. Én csak akkor álmodoztam róla, hogy milyen jó lenne, ha egyszer én is színpadon énekelhetnék. Tehát ez csak egy álom volt, egy vágyakozás, ami aztán sikerült, és nagyon örülök neki.
2: Hogyan fordult aztán mégis erre az életed? Minek a hatására, vagy kinek a hatására?
3: Hát ez úgy történt, hogy megismerkedtem a férjemmel, Nagy Istvánnal, 36 éve vagyunk lassan együtt, és akkor, amikor én őt megismertem, akkor ő már zenélt. Az összes koncertjeire, próbáira eljártam, elmentem a gyerekekkel együtt, és akkor ő otthon többször próbálgatta velem, hogy mi lenne, ha énekelnél, vagy hogy szeretnéd-e, és én azt mondtam, hogy persze szeretném, és nagyon örültem neki, és akkor ő, ahogy így meghallgatta, azt mondta, hogy hát nincs is olyan rossz hangod, elkezdett velem otthon próbálgatni. Aminek én természetesen örültem, de azért ez egy nagy kihívás volt számomra, mert akkor még a 2 gyerek, azok tényleg kicsik voltak. És akkor egyszer csak azt vettem magamon észre, hogy már a Romanyi Róta zenekarban, mint énekes, ott vagyok. Aminek természetesen nagyon-nagyon örültem, de eleinte én nagyon féltem az egésztől, mert az, hogy valakinek az álma valóra válik, vagy teljesülhet, azt igazából az ember nem is nagyon hiszi el, hogy ez megtörténhet. Mert az, hogy egy szabolcsi kis faluba tényleg gyerekként erről álmodoztam, és aztán tényleg ott vagyok, színpadokon, és az embereknek örömet szerezhetek, azért ez nagyon nagy dolog.
2: Melyik része volt nehezebb? Az énekhangodat kigyakorolni, meg azt próbálgatni, még ugye a színpad előtt, meg a lemezfelvétel előtt, vagy már az, amikor a színpadon állsz, és ott kell helytállni? Melyik volt a nehezebb?
3: Nehezebb a színpadon állni. Mert azért meg kell azt mondanom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy reflektorfények vannak, mikrofonok vannak, emberekkel szemben állsz, és akkor úgy kell énekelned. Ez nekem sokkal-sokkal nehezebb volt, mint az otthoni próbák, vagy már utána a zenekarral való próbák.
2: Arra felkészített valaki, hogy milyen a színpadon állni, vagy milyen a színpadi lét? Abban tudott neked valaki segíteni, vagy ez csak magadtól a tapasztalatok által éreztél rá, hogy hogyan is kell, és milyen érzés, vagy ebben is volt segítséged?
3: Volt segítségem, természetesen a férjem, az István, aki úgy próbálta elmondani, de ezt nem lehet elmondani, ezt meg kell érezni. És amikor a színpadon vagy, ott egy teljes más állapotba kerültem én nagyon-nagyon sokáig, és még mai napig is. Természetesen mondják, hogy ez a lámpaláz elmúlik, de ez nem így van szerintem. Én még mai napig is úgy érzem, hogyha fölmegyek a színpadra, az egy áldás, az egy nagyon nagy dolog, és még mindig érzem magamban ezt a kicsi izgalmat, ezt a kis drukkot, ami szerintem minden embernek, aki színpadra megy, annak ez benne kell, hogy legyen. Mert egyébként, ha ez elmúlik, akkor én azt gondolom, hogy onnantól kezdve nem is lenne szabad fölmenni a színpadra, mert hogy akkor már nem érzed azt, aminek ott létre kell, hogy jöjjön. Ahhoz, hogy te adni tudjál az embereknek, ahhoz kell ez a izgulás, mert másképp szerintem ez nem működik.

0: Miben változott a színpadi jelenléted az elmúlt 30 évben, mondjuk a kezdetekhez képest?
1: Nagyon sokat változott. Hát kezdjük azzal, hogy azóta közel több mint 20 éve a családommal vagyunk a színpadon. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon megnyugtató egy részben, más részben felemelő érzés, hogy a színpadon nézek jobbra, ott van a férjem, nézek balra, ott van a nagylányom, a nagyfiam, akkor táncol még a kisebbik lányom is, és most már az unokám is ott van. Azért ez egy teljesen más érzés. Most már ott tartunk, hogy így a színpadon teljesen egy más állapotba lehet lenni, vagy tudok lenni, mert hogy az egész családom ott van a színpadon. És amíg a gyerekeim, a két nagy, felkerültek a színpadra, akkor hosszú-hosszú éveken át nekem teljesen könnybe jött a szemem, amikor rájuk néztem, hogy négyen vagyunk a színpadon, hogy ott van a férjem, ott van a lányom, ott van a fiam, és ott vagyok én. Tehát nekem ehhez hosszú évek kellettek, hogy ne sírjam el magam, de legfőbbképpen belül éreztem ezt, hogy Úristen, micsoda nagy dolog adatott meg számomra, hogy én ezt elérhettem, hogy a családommal együtt lehetek a színpadon, és most meg már ott tartunk, hogy már az unokám is velünk van. Ami meg egy ilyen megmagyarázhatatlan dolog, mert hogy mikor elkezdtük ezt az egész zenekart, amit a férjem találta ki, hogy akkor legyen családi zenekar, akkor ebbe bele se tudtam, vagy mertem, vagy nem is lehetett belegondolni, hogy majd eljön az az idő, amikor már a 4 éves unokámmal együtt vagyunk fönt a színpadon. Tehát ezt elmondani, hogy ez milyen érzés, ez nekem, ez nagyon nehezen lehet. Ez egy isteni áldás, csak ezt tudom megint mondani.
0: Mi az, ami motivál még ennyi év után is? Mi az, ami örömet tud szerezni neked? Ugye te is rengeteget adsz a színpadon, és mi az, amit te visszakapsz ebből, ami minden nap tud motiválni téged?
1: Természetesen ez így van, hogy ez egy ilyen törvényszerűség, hogyha adsz, akkor vissza is kapsz. És a közönség azok nagyon-nagyon vissza tudják adni azt az energiát, amit mi ott a színpadon használunk, vagy szeretnénk eljuttatni a közönség felé. Továbbra is természetesen az nagyon-nagyon motivál, hogy a családommal lehetek együtt, és most már a kibővült családommal, hogy ott van az unokám, és feltehetőleg 1-2 éven belül ott lesznek az unokáim, tehát többes számba beszélek, mert hogy most már hál' Istennek 3 unokám van, 2 lány és 1 kisfiú. A kisfiú, ő már velünk van a színpadon, és nagyon bízok benne, és remélem, és kérem a Jóistentől, hogy megélhessük azt is, hogy a másik 2 felcseperedő kislány is ott legyen velünk a színpadon.
0: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki jó előadó művész legyen, vagy jó énekes legyen? Mi kell ehhez a pályához?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt nagyon nagy lélek kell, szív kell. Nem biztos, hogy a legjobb ének tudással lehet csak azt elérni, hogy megszólítsál embereket, hanem szerintem itt, amit át tudunk adni egymásnak, főleg a színpadról mi, az, hogy a lélek, hogy mekkora lélekkel dolgozol, mekkora szeretet van benned, és ha mindezt át tudod adni, akkor ezt a közönség nagyon megérzi, és nagyon-nagyon meg tudja ezt becsülni, és ugyanúgy visszafele is mi is megkapjuk a közönségtől.
0: Milyen kihívásai vannak ennek a szakmának, hogy látod?
1: Rengeteg kihívás, rengeteg lemondás van természetesen, de ugyanannyi szépség is van ebben. Hát a lemondás az, amikor más otthon este 8-9-kor megnézhet egy műsort, egy filmet a tévében, mi ezt nem tehetjük meg, mert mi éppen akkor indulunk el, vagy éppen hajnalban jövünk haza, amikor más már rég alszik, tehát ez nagyon sok lemondásról szól, de nagyon-nagyon sok mindent vissza is kapunk természetesen ebből.

0: melyik koncerteket szereted jobban? Mi áll hozzád közelebb? A külföldi turnék, a külföldi utazások, vagy a hazai koncertek? Mi az, ami jobban közel áll a szívedhez?
1: Én azt mondanám, hogy ezek közül nem lehet így választani. Én biztos, hogy nem tudnék. Nekem a legkisebb faluban lévő koncertek is, és a legnagyobb színpadokon lévő koncert is ugyanazt az energiát, és ugyanazt a teljesítményt, ugyanazt a szeretetet, ugyanazt a munkát tesszük bele. Szerintem itt nincs különbség, én ezt gondolom. De aztán persze a külföldi utazásokban megvan az, hogy mivel ez egy családi zenekar, a Karaván Família, akkor így nyilván együtt vagyunk, akkor ott ez nekünk nem munkának szokott számítani, hanem egy ilyen családi kis kikapcsolódás, nyaralásnak mondhatnám ezt. És ha külföldön vagyunk, rengeteg helyen voltunk nyilván, akkor az meg plusz dolog, amiért megint csak hálásak lehetünk, vagy lehetek én, mert hogy ezt mind együtt a család érte el, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és sokszor jut ez eszembe, hogy az a vidéki kis

0: értelme lenne, ha semmit nem tudnánk adni a nézőknek. Eleve láthatják azt, hogy fönt van egy család, aki együtt tud dolgozni, aki együtt koncertezik. Akkor láthatnak a színpadon egy vegyes házasságot, mert ugyanis azt tudni kell, hogy a férjem nem cigány. Akkor láthatják azt, hogy a generációk hogy tudnak együtt dolgozni, hogy tudnak egymásra figyelni, láthatják azt az érzést, azt a pillanatokat, amiket ők is megtapasztalhatnak otthon, egy-egy beszélgetés, egy-egy családi összejövetelen, egy-egy olyan odapillantást, amit tényleg csak azt tud, aki a családja körében van. És nálunk ez meg annyira egyértelmű és nyilvánvaló, hogy a színpadon is ezt hozzuk, mivel hogy tényleg egy család vagyunk.
1: Még a zenére egy picit kitérve, hogyan jellemeznéd a Karaván Família stílusát?
0: A zenekarunknak a stílusát nagyon nehéz lenne egy szóban összefoglalni. Itt nagyon sok stílus keveredik, mert hogy a férjem 10 éves korába elkezdett zenélni, magától tanulta meg, és elkezdett szájharmonikázni. Ami azt jelenti, hogy zeneileg nagyon nyitott, képzett, és hogy ő ezeket a stílusokat nagyon jól össze tudja rakni. Tehát nálunk nagyon sokféle zene megfigyelhető. Nagyon sok országnak a zenéjét játsszuk, és akkor ez úgy szokott történni, hogy van mondjuk egy dallam, az István azt meghangszereli, szöveget ír rá, amit játszunk mi, ez egy élő folklór zene, ami egybe világzene is, mert hogy nem csak folklór számokat játszunk. Az alap természetesen a cigányzene, amit nem csak Magyarországról játszunk, hanem a környező országokból is, és még messzebb országokból is játszunk, feldolgozunk, de mindig az alap a cigányzene.

0: Hogyan alakítjátok a repertoárt egy-egy koncertre?
1: Hát ezt általában együtt szoktuk eldönteni, a zenekar, hogy éppen milyen helyre megyünk, mennyire kell pörgős számok, mennyire férhet bele egy-egy lassabb, de ez mindig változó. Azért vannak számok, amit természetesen a közönség is igényel, mi is nagyon-nagyon szeretjük, és azoknak ott kell, hogy benne legyen, bárhol lépünk föl, vagy itthol, vagy külföldön, akkor is benne vannak azok a számok.
0: Neked mi a kedvenc dalod?
1: Igazából ez most olyan, mintha megkérdeznél egy anyukát, hogy melyik a kedvenc gyereke. Hát ilyen nincsen. Természetesen az összes dalt nagyon-nagyon szeretem. Az összes dalhoz tartozik egy sztori, tehát így, hogy kedvenc dalom, azt nem tudnám megmondani, hogy melyik. Mindet, de mindet nagyon-nagyon szeretem. Örömmel játsszuk.
0: Van-e olyan koncert, ami nagyon emlékezetes számodra, bármi miatt?
1: Természetesen vannak, nem is egy. Legelőször az első külföldi koncertem, amikor először repültem repülővel. Aztán van a legkisebb faluban, ahol koncerteztünk, ott pedig azért, mert olyan emberekkel találkozhattam, vagy találkozhattunk, aki nagyon-nagyon megérintett. Tehát több kedvenc helyszínem is van, ahol koncerteztünk.
0: Mit jelent számodra a hagyomány és az értékek képviselete, mint színpadi előadó művész?
1: Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, nem csak nekünk, hanem bármelyik zenekarnak. Amint az elején is mondtam, hogy aki feláll a színpadra, az felelősséggel tartozik, annak valamit pluszt kell, hogy felvigyen a színpadra. A hagyomány az nagyon-nagyon fontos. Anélkül nem vagy önazonos. Ezt ápolni kell, ezt tovább kell adni, erre nagyon-nagyon vigyázni kell. Akinek nincs hagyománya, akkor azok ilyen elveszett emberek, én azt gondolom. Próbálok minél több mindent átadni. Eleve a gyerekeimnek próbáltam átadni, aztán szeretném, ha az unokáim is ebből, amíg a Jóisten engedi, hogy itt legyünk köztük, akkor minél többet átadni, anélkül igazából elveszett emberek vagyunk. Nem csak mi cigányok, hanem az összes népre. Én

0: Ezt gondolom, hogy mindenkinek ez egy nagyon fontos dolognak kell, hogy legyen, mert másképp hogy tud létezni ebbe a világba, másképp mit tud átadni a gyerekeinek, ha nincs kultúra, ha nincs hagyomány.
1: Megjelenik-e az ének mellett a tánc is, a hagyományos cigánytánc a színpadon?
0: Természetesen megjelenik a tánc is a koncertjeinken, mivel hogy a lányok, a lányaim szoktak táncolni, és aztán így ez megint csak egy olyan dolog, amit át kellett, hogy adjak. Nagyon örülök, hogy át tudtam a lányoknak adni, most abba bízok, hogy majd a lány unokáimat is meg fogom tudni tanítani táncolni, mert hogy ez is egy plusz dolog. Természetesen, ha beszéled a nyelvet, ha énekelsz, ha táncolni tudsz, akkor ettől csak több vagy. És ez nagyon fontos mondjuk a mai fiataloknak, a mai cigány fiataloknak nagyon fontosnak kéne, hogy legyen. Hogy tudjanak mihez visszanyúlni. Ne érezzék azt magukba, hogy ők kevesebbek, nem kevesebbek. Bármit, amit a kultúrádból meg tudsz menteni, és használod, és tovább tudod adni, akkor ez egy plusz érték.
1: Hogy látod, a mai fiatalok mennyire tartják ezeket az értékeket?
0: Hála Istennek, mi azért egy olyan körbe vagyunk benne, ahol még ezt látom. És ez nagyon fontos a fiataloknak. Csak az a baj, hogy azok a fiatalok, akik mondjuk már nincsenek így közel ehhez a kultúrához, ami régen volt, hogy táncházak, koncertek, akkor azokban már egyre kevésbé van meg sajnos, pedig nagyon nagy igény lenne rá, hogy ők is ezt visszatanulják. Ettől ők csak többek lennének. De hál' Istennek mi még látunk olyanokat, akiknek ez fontos, az életüknek a része, tehát hogy nem kellette, hogy ezt megtanulják, hanem a családon belül tanulták meg, és természetes módon úgy használják ezt, mintha csak beszélnének. Mert hogy annyira természetes volt nekik otthon a tánc, az éneklés, a zenélés, szóval ez egy öröm nekünk, hogy még én láthatok ilyen fiatalokat.

0: Milyen terveid vannak a jövőre nézve? Vannak még esetleg olyan zenei álmok, vagy olyan koncertek, amire nagyon vágysz, és szeretnéd megvalósítani?
1: Álmodni és új célokat kitűzni kell. Ha nem tűzünk ki új álmokat, új célokat, akkor az nem biztos, hogy az életben előrébb tudsz jutni, mert hogy ezek fontosak. De ha így kérdezed, hogy vannak-e még, én erre azt mondanám, hogy én nagyon sok mindent megkaptam, nagyon sok mindent köszönök, de természetesen csak azért vannak még álmaim, meg céljaim, még láthassam az unokáimat, tehát most az unokáimra szeretnék koncentrálni, és arra, hogy ők is ezt magukba szívják, mint ahogy a gyerekeim magukba szívták ezt a kultúrát, és hogy nekik is a színpad egy olyan megszokott közeg legyen, amitől nem kell, hogy féljenek, de azért tisztelni kell a színpadot, tisztelni kell azt, hogy ott dolgozni kell, hogy ott valamit meg kell, hogy teremtsenek, és csak akkor tud ez működni.
0: A Karaván Família albumain is érezhető egyfajta fejlődési ív. Melyik az, ami hozzád a legközelebb áll? Melyik album? Ugye mondtad, hogy minden dalt és minden lemezt egyformán szeretsz, de hát azért érezhető egy-egy fejlődés az évek során a lemezeken is. Mi az, ami a legközelebb áll hozzád?
1: Az első CD. És természetesen csak azért, mert hogy ott még a gyerekek annyira kicsik voltak, hogy 11 éves volt a fiam, 10 éves a lányom, és hogy azt megtapasztalni, hogy ugyanolyan erővel, ugyanolyan bírással csinálták végig azt az albumot, mint a felnőttek, mint mi, meg a vendégzenészeink. Szóval azért az számomra egy nagyon nagy szeretetet adott. És természetesen az utána következő CD-ken már érződik, hogy ők is sokat fejlődtek, együtt fejlődtünk, mivel hogy nőttek, mivel hogy nagyobbak lettek, mivel hogy a zenei stílusokba már otthon érezhették magukat, rengeteget segítettek az apjuknak a zenében, a szövegírásban, ott már érezhető volt, hogy sokat fejlődtek. Amibe ez kicsúcsosodott szerintem, vagy ami nekem a legjobban a szívemhez nőtt, az az Aswin CD, ami 2014-ben készült el, nagyon sok zenész barátunk eljött és közreműködtek.
0: Még egy utolsó kérdés, mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik ebben a műfajban szeretnének akár énekesként, zenekarként kiteljesedni, milyen tanácsot adnál nekik?
1: Nem is üzenni szeretnék, hanem egy kéréssel fordulnék hozzájuk, hogy tanuljanak sokat. Forduljanak az idősebbek felé, kérjenek tanácsokat, segítsék az idősebbek a fiatalabbakat, mert hogy ez egy élő kultúra, ez a cigány kultúránk. Tehát itt mindenki szeretettel fordul a másikhoz, igenis merjenek kérdezni, merjenek beszélni erről, segítsék egymást, és a fiatalok pedig egy idő után az lenne a cél, hogy mindenki megteremtse a saját maga stílusát. Mert hogy itt az is lényeg, hogy nem az kell nagyon jól csinálni, amit az elődeink csináltak, mert azt nyilvánvalóan bárki el tudja játszani. El tudja énekelni, le tudja nagyon szépen táncolni. Itt az a lényeg, hogy mindenki a saját maga kis érzelmét, gondolatait, személyiségét bele tudja tenni, mert attól lesz ez különleges.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A szerkesztő Rubonyová Iveta nevében is Bencsik János kíván Önöknek kellemes rádiózást! A következő fél órában igazi szlovák népzenét hallhatnak, mely segítségével egy kis közép-szlovákiai faluba teszünk egy képzeletbeli utazást. A településnek gyönyörű neve van, szlovákul Polomka, magyarul Garamszécs. Beszterce bányától keletre a Breznóbányai járásban található. A mai napig megőrizték és magas szinten életben tartják itt a kulturális örökséget, a hagyományos építészetet, népviseletet, szokásokat, hagyományos mesterségeket. A folklort, a helyi hagyományokat térképezi fel és mutatja be a Brezinki, azaz Nyírfácskák folklor együttes, melyet 1965-ben alapítottak. Úgy hírlik, hogy a falu minden lakója legalább egy kis időre énekelt és táncolt ebben az együttesben. Ma csak nem 100 tagja van. Több generáció dolgozik együtt, a legfiatalabbak az óvodások, és a legidősebbek a nyugdíjasok, akik 70 év felett is találnak maguknak feladatot a művészeti csoportban.

Kedves hallgatóink, ma a Brezinki, azaz Nyírfácskák folklor együttes első CD lemezéről válogatunk. Olyan népdalok ezek, melyek biztosan Polomkáról, azaz Garamszécsről származnak, és természetesen a helyi nyelvjárásban éneklik az együttes tagjai. Erre a dialektusra jellemző, hogy amikor az irodalmi szlovák nyelvben a mással hangzókat keményen ejtik, akkor ezt a helyi nyelvjárásban lágyan és fordítva. A népdalok az idő múlását és a különböző életszakaszokat elevenítik meg. Keresztelők, gyerekjátékok, regruták dalai, fonó, lakodalom. Ezek a népdalok nagyon kedveltek a helyiek körében, ám sokszor hallhatók Magyarországon is, hiszen ezt az együttest gyakran hívják meg hazánkba különböző civil szervezetek is.

A Brezinki, azaz nyírfácskák folklor együttes felvételei forognak. A szlovákiai polomka, azaz garamszécs nyelvjárásában éneklik a népdalokat a művészeti csoport tagjai. A lakodalmi szokások feldolgozásakor azonban ügyeltek arra, hogy a prózai rész irodalmi legyen, hiszen ahogy a helyiek fogalmaztak, az ünnepi alkalmakon büszkén az irodalmi nyelven szóltak a közönséghez. A lakodalmas először a menyasszony kikérése következik.

0: Kedves hallgatóink, mai nemzetiségek zenéje magazinunkban a szlovákiai polomka, garamszécs, brezinki, azaz nyírfácskák folklórcsoport első megjelent CD-lemezéről válogattunk. Az imént a lakodalmi szokásokat hallhatták. Rubonyová Ivett a szerkesztő nevében is Bencsik János köszöni megtisztelő figyelmüket, valamennyi munkatársunk nevében is további jó rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informativno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.